0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófiát hallják. Mai műsorunkban megmutatjuk, hogyan kaphatnak új életet a régi mobiltelefonok egy különleges bécsi magyar kezdeményezésben. A Be Smart Kids Club fiataljai nem csak digitális alkotással foglalkoznak, hanem a tudatos és biztonságos internet használat fontosságára is felhívják a figyelmet. Ezután ellátogatunk a Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Reál Gimnázium könyvtárába is, ahol magyar nyelvű könyvek segítik a diákok tanulását és mindennapi olvasását egy többnyelvű környezetben. És természetesen szó lesz a ma esti Eurovíziós Dalfesztivál döntőjéről is, hiszen ma este ismét Bécsre figyel Európa. Már is kezdünk! Új életre kelhetnek a régi, félretett mobiltelefonok a gyerekek kezében egy bécsi magyar kezdeményezésnek köszönhetően. A Be Smart Kids Club egy online alkotói műhely, ahol fiatalok és szülők együtt dolgoznak technológiai projekteken, miközben a hangsúly nem csak a tudáson, hanem a tudatos és biztonságos digitális jelenléten is van. A program egyik alapgondolata éppen a régi eszközök újrahasznosítása, valamint az, hogy a technológia ne adatgyűjtésről, hanem alkotásról szóljon. A klub vezetőjével, Bánhalmi Norberttel, a Be Smart Kids Clubról és a gyerekek által fejlesztett Vipach Fotostúdió alkalmazásról beszélgettem.
2: Konkrét feladatunk van, és azon keresztül tanulunk meg különböző AI eszközöket használni. Elsősorban az eszközöket tanuljuk meg használni, és nyáron a nyári szünetben pedig egy olyan produktumot hozunk létre, amit majd az 1956-os forradalmi szabadságharc 70. évfordulóján, október 23-án fogunk bemutatni a világba. Tehát lényegében egy gyakorlati feladaton keresztül tudják elsajátítani a különböző AI technológiás eszközöket.
3: Hol van helyileg ez a klub, és kik csatlakozhatnak hozzá?
2: Az online térben van a klub, és a világon bárki csatlakozhat hozzá 10 és 16 év között, plusz szülők. Minden kedden 5 és 6 óra között vannak foglalkozásaink. Jelen vannak a szülők is, gyerekek is, és közösen alkotunk. Minden hétnek megvan a saját tematikája, hogy éppen mit veszünk, milyen produktumot csinálunk. Vannak házi feladatok is, és a szülők is nagyon-nagyon aktívak, mert a gyerekekkel együtt tanulnak.
3: És ugye egy app fejlesztésén dolgoznak, és mi volt ez a konkrét probléma?

0: gépből, számítógépből képes nem csak egy művészi fényképezőgépet készíteni, hanem fotoretusáló alkalmazást is tartalmaz. Mindemellett feliratozni lehet a képeket, és animálni is lehet, és fel is lehet tölteni a social médiára, vagy bárhova. Adatforgalom nincsen, tehát internet nélkül is működik, nem küldi el sehova se adatokat, nem ment semmilyen adatot, hanem kifejezetten csak alkotásra való.
1: Mit tanulnak ebből a gyerekek hosszú távon? Inkább technológiát, vagy egyfajta szemléletváltást a digitális világról?
0: Leginkább szemléletváltást a digitális világról tanulnak a gyerekek. Igazából már most látják azt, hogy mennyire sok veszélye van ennek a digitális világnak, és hogyan lehet ezt újra hasznosítani, vagy jó irányba hasznosítani. A fiatalok készítettek egyébként zenét is, ugyanis a 56-os projektünknek két olyan eleme van, ami az egyik egy történelmi jelentőségi dolog. 10 évvel ezelőtt készült New Yorkban 15-56-ban emigrált hölgye és úriemberrel interjú, ami nem került megvágásra, ez egy videóinterjú. Ezt fogják feldolgozni első körben úgy, hogy ebből az interjúból azokat az elemeket fogják kivenni, azokat a mondatokat, megszólalásokat, amiket úgy gondolnak, hogy a ma fiataljaiknak nagyon erős üzenet. A másik pedig, hogy létrehoztak egy forradalmi dalt, amire pedig 1956-ban készült eredeti fényképeket fogunk színessé tenni mesterséges intelligencia segítségével, és film elemekké animálni, és ebből egy videóklipet fogunk létrehozni. Szabad felhasználásúvá fogjuk tenni, amit a világon bármelyik hétvégi magyar iskola vagy magyar intézmény fog tudni majd használni október 23-án.
2: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
3: Ma folytatjuk könyvtársorozatunkat is. Magyar könyvek, több nyelv, lelkes diákok, különleges könyvtár működik Ausztria egyetlen kétnyelvű gimnáziumában, Oberwartban, Felsőőrön. A polcokon klasszikusok, ifjúsági regények és történelmi kötetek sorakoznak, a diákok pedig nem csak kölcsönöznek, hanem aktívan segítik is a könyvtár életét. Hogy miért ilyen fontos ez a közösségi tér a tanulóknak és a tanároknak, arról Zsótér Iris igazgatónőt kérdezte Weber Katalin.
4: Igen, itt a gimnáziumban nem csak német nyelvű könyvek vannak a könyvtárunkban, hanem persze magyar nyelvű, horvát nyelvű, angol nyelvű könyvek is, és igyekszünk is mindig újabb könyveket is beszerezni, hogy a diákoknak, főleg a tanárok koordinálják akkor, hogy osztálylétszámban is legyenek meg a könyvek, mi éppen aktuális, mit lehetne velük olvasni, persze klasszikusok is vannak, különböző témákhoz legyen az VUK, vagy nem tudom más, tehát ami már nagyon régen megvan, vagy a Pál utcai fiúk, van persze hirtelen eszembe jut Bosnyák Viktóriának a könyvei, hogy a helyesírást gyakoroljuk az alsósokkal sokszor, akkor az is nagyon kedvelt a diákoknál, újabb könyvek is, de itten persze a magyar tanárnők koordinálják ezt, hogy legyen is mindig, és mit lehetne olvasni velük.
5: Láttam, vannak elég komoly könyvek is, legyen az mondjuk 56-ról Lendvai Pál könyve, tehát egész komoly történelmi könyvek is, vagy Magyarországot bemutató könyvek.
4: Igen, ez is fontos, mert különböző tanórákon, amikor foglalkoznak a magyar történelemmel, magyar politikával, mással is, hogy legyen ahol utána nézni, mit kikölcsönözni, és nem csak ehhez, hanem más szakkönyvek is, legyen az most a természettudománynak is tankönyvek, legyen az olvasókönyv, vagy más. Úgyhogy nagy a kínálat, igen, ezen túl van még egy kis helységünk, ahol még tartogatunk pluszban még könyveket, ott is osztálylétszámban, amit most talán az utóbbi években nem annyira használtuk, azt egy kicsit kitettük, kipakoltuk, de még megvannak a könyvek itt nálunk az iskolában. Persze, hogy fontos nálunk a magyar irodalom is, a gyerekek ismerjék meg a legfontosabb könyveket, legyen itt lehetőségük kikölcsönözni olyant is, amit talán szeretnének olvasni, újabb könyvek és ifjúsági könyvek. Úgyhogy rendszeresen beszerezünk ám magyar könyveket is.
5: Akkor nem csak akkor kölcsönözhetnek ki, ha az egész osztály mondjuk közösen, mert az egy kötelező olvasmány vagy egy dolgozat témája lesz, hanem ha szabad idejükben szeretnének olvasni, akkor böngészhetnek.
4: Igen, ez úgy működik nálunk, tehát a gyerek

0: Tényleg igénybe veszik ezt. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon szeretnek a könyvtárban lenni, ők már a könyvtárosunknak az asszisztensei, és ott töltik például a nagyszüneteket. Ki van írva a könyvtárnál is, hogy mikor van kölcsönzésre lehetőség, tehát milyen órákban lehet bejárni. Vannak gyerekek, akik akkora jelentkeznek, hogy ők már ott kezelik, megtanulják a könyvtárostól is, hogy a rendszer hogy működik, hogy kell kiadni valakinek könyvet, tehát ez is ilyen digitális forma, mint persze a Litera programot is, megismerik, úgyhogy aki szereti tényleg az olvasást, szeret könyvtárban lenni, az nálunk itt jó helyen van. A könyvtárban szeretnek tartózkodni a gyerekek, nagyszünetekben, Lukas órában néha ott olvasgatnak, persze van egy okos táblánk is, amit órákon is használnak a tanárok, például kényelmesen lehet helyet foglalni, nem kell asztaloknál ülni mindig.
1: Ma este Bécsre figyel Európa. A Wiener Stadthalléban rendezik meg a 70. Eurovíziós Dalfesztivál nagy döntőjét. A két elődöntőből 20 ország versenyzője jutott tovább. Hozzájuk csatlakozik az 5 automatikusan döntős produkció, köztük a házigazda Ausztria képviseletében fellépő Cosmo is. A jubileumi show ezúttal is látványos színpadi produkciókat, különleges fellépőket és izgalmas pontozást ígér. Az eseményt több százmillió néző követi világszerte, így a dalverseny ismét Európa egyik legnagyobb televíziós eseményének számít. A döntő ma este 21 órakor kezdődik az ORF 1-es csatornáján és az ORF On élő streamjén követhető.
2: Időjárás.
1: Holnap, vasárnap is marad a szeles időjárás, de a hőmérséklet már kellemesebben alakul, időnként a nap is kisüt, így több órás napsütésre is számíthatunk. Az élénk, helyenként erős szél azonban továbbra is meghatározza az időjárást. A széllökések elérhetik a 40-60 km/h erősséget is. A délutáni órákra 15 és 19 fok közé melegszik a levegő. Hírműsorunk végén megköszönöm figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónknak. Viszont hallásra!